Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex. TDI Central. Marketing 060 6444 781.